dai poriro u tenambiru ai ikatuta wa ore momomiru ore mba erupitinawi roña nyuao tapisa kuerape nye ehe kojo jawape maranduhe kopia huwarumi ura heine ponawa nyanemba ewa hambu ete tame wawale hebe oreniko puho esa son pete ipuho e heko piro iwa maimavera jere hapuenda usupe.